Jöttek vissza a szovjetek is, nem ám olyan puhány módra, vízre, ah, túrót. Férfiasan, keményen, betonra így. Nézd, nézd, már épp a telkünkre estek, láttam egy. És semmilyen műszer nem voltam, majd leértek, ajtó ki, zdraszt! Szerintem nyitott ajtóval jöttek már. Csak a levegődzés miatt. Na, kicsit lekocogom az ebédemet. Egy új mozgalom ez a kocogás. A monspart gyerek találta ki. Hűítik a népet, adjad már kocogó mozgalom, adjad már. Komoly sport, a tájékozódási futás. Először tájékozódni kell. Na hát, milyen emberek vannak. Istenem, hogy... Csüntet kérek! Komolytalan társaság. Először tájékozódni kell, hogy milyen a politikai helyzet. De aztán futás! Kocogó! Kocogó mozgalom, adjad már! Vannak ilyen kocogó tábláink is. Ha, múltkor mentem kocsival az M7-esen. Hogy a másik hat melyik? Egyszerűen van képük ilyen táblát kirakni, azt mondja, útjavítás, lassan. Na ne fárasszál, Pubi. Az út még el se készült, kirontotta el. Ki? Na, lerakom el pipától, elejtem. Új dolog, képzeljék el. Újság, hirdetés, képzeljék el. Azt mondja, 50 személyes leánykollégium férfi kisegítőt keres. Így elkezdtem számolgatni magamban. Hát mondom, hogy 20-ig még vállalnám. Na de 50 lányra mosni az már nem. Hát az... Még bioponnal se, szóval gondolja. Van gond, higgyel, van gond. Na meg a másik ilyen tábla, az meg a munkavédelmi tábla volt. Kiírták, hogy vigyázz, a tetőn dolgoznak. Hát kérem, hogy a tetőn fönt komoly munka folyik, azt ugye az emberek érzik. Én csak azt nem értem, hogy azért, mert a tetőn dolgoznak, miért mindig lent kell vigyázni? Hát nem. Hát ha már egyszer fönn van, tessék. Vigyázzon fönn az... Júj, a kezemet megvágtam, hogy az a... Mi az a jó? Jó hallotta, igen. Mondtam kedi csóval. Jó. Tüktigék elsáppadtak. Mi? Végre egy művelt emberre találkozott, ne vicceljél már. Látszik rajtam. Járok színházban.

erről ír. Egyefele, igazad van! Tudnám, melyik vagy, amelyik beszél, mert sötétben hűszám, nagyon rá. Hogy nem kunst. Na, szóval, körülírom. Tudod, mi a különbség a jobb és a bal között? Mind a kettő föláll, csak a bal hozzá is szól. Na, egy ilyen szólt hozzá, tudod? Ez. Azt mondja, hogy nem köl a címerbe, a korona nem köl. Már a király ne gyűjjön vissza, már a munkás osztály kizsákmányoló király. A nem köl, mert ne gyűjjön vissza, mert a király a koronával nem köl a korona a címerbe. Megint új volt, csak mondtam, hogy fél óránként kell egy. Na azonnal telefonon fölhívtam 6-8 királyt. Feltettem a kérdést, melyik ők vállalná, hogy a maga a magyar munkásosztályt jobban kizsákmányolja, mint ahogy van. Egy sem merte, azt mondta, ez az elvtársak dolga. Ez nem megy, ilyen. Úgyhogy elvtárskám, ne szarjál be. Nem jön vissza a király. Nem jön vissza. A francia akarja, hogy visszajöjjön. Ne jöjjön. De te sem. Na szóval az éveim, lesz új címer, azt már eldöntötték, hogy nem lesz benne szerszám. Milyen? Na milyen? Na, szecskavágó, milyen? Neked mindegy ezek szerint. És még valami, nem lesz benne ilyen ágas nap se. A hétben bemondták, hogy a csillagot a helyére kell tenni. Na, azt kéne még megkeresni. Szóval, na mindegy, szóval lesz címer, képzeld el, két javaslat van, azt mondták, hogy majd a nép az fog dönteni. Hát ez igen, ez ilyen. A címert az mindig a nép dönti. Aztán utána jó, meg is tapos, amikor már lent van. Mondom a nyolcsomnak, mama, hát ne vicceljen, a zászló is megváltozik. Nem lesz piros fej, maradjon már Istenem, már színe az marad, csak másfele fog lobogni. Hát ez nem úgy megváltozik. Szóval csomó minden alakul, csak hát szépen ugye, hát legyen, meg türelmünk legyen, meg minden legyen, meg enni legyen. Pár hete itt tartották a KGST tanácskozást, és kimondtak, amit bemondták, bemondták, amit kimondtak, hogy a KGST elöregedett. Azt mondja anyósom, egy szart halva született. De gondold el, gazdasági tömörülés, és mi a mi jellemző, hogy senki nem tud fizetni a másiknak. Hát akkor a habokra. Most végre ez a Dél-Korea szóba állt velünk, hát ilyette. Ezt nem mesélem, elájulsz. Tudod, mit csinálnak? Amit megvesznek tőlünk, kifizetik. Hát ez szülye. Hát ez szülye, hát. Ha mi ez? Hát ez szülye, hát. A régi rendszerünket fölborítsa. És ahogy a Dél-Korea szóba állt velünk, a testvér, szocialista, észak-népi Korea, mindjárt puff jött nekünk. Ja, képzeld, de megharagudtak, és bevezették a vízumkényszert. De jó. Én hülye, még arra tévedtem volna, képzeld. Kim Il-sen dereg ott egymagába jönnek. Megint új, látom? Képzeld el! Bele pofázik, hogy mi kivel állunk szóba. Hát ne pofázzál már bele, kis ferde szemű, hát. Hát örülj, hogy kilátsz a réseden. Nem ezen gondoltam, hanem abban, nem már. Ahol a jövő látszik, hát ilyet. Ne pofázz bele! Először fizest ki, amit eddig kaptál tőlünk. Csak érhetem, akkor ne vándorzászlóval. Igen, mani van, igen. És még egy kérdés, ha lehet. Ne rúg be elszámolásra. Hát tudod milyen? Szóval, hát ez kevés. Hát elszámoltam. Hidd el nekem, ezért vagyunk benne ennyire. KGST, rasd, vatt, trogy. Puff, már benne vagyok.

Tudod, mennyire vagyunk benne? Ezt elmesélem. Találkozik két melós, azt mondja, szavasz, szavasz. Ó, de rég láttalak. Hát nem találkoztunk, hát az éppen. Ó, hogy vagy? Hát ahogy te. Ó, az rossz lehet. Iszol-e korsó sört? Ó, szívesen. Na menj be, addig megvárlak. Ennyire vagyunk benne. Aztán most ugye hát elértük a szocializmus vívmányaként elértük a teljes foglalkoztatottságot. Mindenki azzal foglalkozik, hogy miből fog megélni. A múltkor egy embert láttam röpülni a levegőbe. Hát azt mondja, ezt kirúgták. És miért repül ilyen alacsonyan? Csak ki tudják tűzni neki a törzsgárda jelvényt. Szabadság, szabadság. Na mindentől a gyerekek. Elsőjétől mindenkinek állás után kell nézni. Nem lőállás, ne lő minden. Munkahely te! Én is úgy munkahely után néztem. Elmondom, hogy hol szeretnék dolgozni.

Ez mély pipás én rám, hát ezt nem tudom meg. Téged le kéne szereltetni, mert igen, lövöldözöl az.

Merre van levegő? Melyik nincs? Mi van Veselka? Szer, ő a sugó, mint mondtam már. Szóval rengeteg változás van a világon mindenfele. Igen, sok minden változott itt a Rajna mellett is. Milyen Rajna? Ukrajna, te szerencsére. Azt ismeritek? Iván bemegy a kocsmába, azt mondja, vagy egy pohár sört. Lerakja Rubert, az meg visszaad neki 50 kopejkát. Hát mi az Isten volna? Hát én soha nem adtál vissza Rubertből 50 kopejkát, most meg visszaadsz. Ez az a nagy változás, hogy most visszaadsz. Igen, csak most nincs sör. Ne érezgetj! Tüntettünk, nem tudjátok. Inkább nyűzítsünk. Az áll közelebb most hozzánk. De nem ilyen csöndben, nem. Imádlak. Mi jön Veselka? Mi jön? Kérlek szépen, azt mondta Nyerselv társ, hogy az MSZMP az nem a vállalkozók pártja, hát egy csomó vállalkozó mindjárt ki is lépett. Ballába lép és indulj, kész, már ki is lépett. Úgyhogy pedig nem lenne baj, hogyha az MSZMP a vállalkozók pártja lenne. Hát tudod, hogy van, ez egy ilyen dolog. Putka valaki vállalkozásból akart nyitni nyilvános házat. Hát illetve, ne haragudjál, eltévesztettem Kuplerájt. Na most, a tanácsnak kellett volna engedélyezni, újságban benne volt. A tanács engedélyezte volna, illetve a tanácstól a hegesztők. Az újság írta, hogy az apparát. Hát az elvtárs az apparátból. Hát akkor a hegesztők, hát mondjuk meg világosan már. És képzeld el, a tanács nem tudta eldönteni, nagy ész, hogy ez a nyilvános ház, ez akkor most vendéglátás, vagy szolgáltatás? Na szíveim, tessék, döntsük el! Mi vagyunk a VB, jó? Szóval nem ám lopni, annyira nem VB. Gondold-e, az ember van rendesen kivannyalva, képzeld el, hogy hú, nyakkendő, fehéring, meg ez a brillantin, konfettin, szerpentin, bedobva a háréba rendesen, meg ez a ahogy kör, mindjárt, tudod? Meg amit szemed szád kíván, megkapod, hát az vendéglátás. Ha meg úgy, mint otthon, hát az szolgáltatás. Hát az olyan, mindegy, nem? Találkozik két haver, azt mondja egyik a másiknak,